Radio Cordillera ka. Kikidanzik bako tudanzik kunatam. Charak yamun. Yapadanzik pawayin dikman.